0: V Evropi prihaja do največjih demografskih sprememb doslej. Do leta 2050 naj bi bila skoraj tretjina prebivalcev Evropske unije starejših od 65 let. Ljudje živijo dlje in so bolj zdravi, kar je pomemben družbeni dosežek. Vendar pa ima staranje prebivalstva tako prednosti kot slabosti. Evropska unija želi, da bi bili starejši prebivalci zdravi in zadovoljni, zato je uvedla vrsto politik. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o ukrepih Evropske unije za starejše. Prisluhnite, kako te pobude vplivajo na življenja milijonov ljudi v Evropi. Več kot petina prebivalcev Evropske unije je starejših od 65 let. Do leta 2050 pa naj bi predstavljali že skoraj tretjino prebivalstva. Staranje prebivalstva bo močno vplivalo na različna področja, kot so zdravstveno in socialno varstvo, trg delovne sile in gospodarstvo. Evropska unija si želi, da bi imeli starejši kakovostno življenje, zato je uvedla vrsto politik in pobud, med drugim na področjih aktivnega staranja, socialne vključenosti, zdravstvenega varstva, dolgotrajne oskrbe ter finančne varnosti. Pa se jih oglejmo. Evropska unija želi starejšim omogočiti aktivno staranje, to je zdravo, neodvisno in polno življenje. Aktivno staranje med drugim spodbuja s podpiranjem programov vseživljenjskega učenja, prostovoljstva in sodelovanja na trgu dela. Evropski socialni sklad denimo financira projekte, ki spodbujajo usposabljanje in zaposljivost starejših delavcev. Če želimo preprečiti, da bi bili starejši ljudje osamljeni in odrinjeni na rob družbe, jim moramo ponuditi možnosti za aktivno vključevanje. Odbor za socialno zaščito nudi strateško svetovanje ministrom vseh držav Evropske unije, ki so članice Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov. Spremlja tudi družbene razmere starejših po vsej uniji in poroča o njih. Pobude, kot je Evropsko partnerstvo za inovacije za dejavno in zdravo staranje, spodbujajo sodelovanja, ki lahko privedejo do inovativnih rešitev in socialne vključenosti. Za dobrobit starejših sta zelo pomembna tudi zdravstveno varstvo in dolgotrajna oskrba. Evropska unija je v ta namen pripravila več pobud. Ena od njih je program za zdravje, ki podpira projekte za izboljšanje sistemov zdravstvenega varstva. Program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa pa financira raziskave na področju staranja in staranjem povezanih bolezni. Poleg tega je treba skladno z Evropskim stebrom socialnih pravic zagotoviti dostop do storitev dolgotrajne oskrbe in podporo za oskrbovalce. Eden od temeljev politike Evropske unije za starejše ljudi je tudi finančna varnost. Starejši za dostojno in neodvisno življenje potrebujejo ustrezne pokojnine in socialne dodatke. Evropska unija zato države članice podpira pri prenovi pokojninskih sistemov ter skrbi, da so ti trajnostni in ustrezni. Evropski ekonomsko-socialni odbor, posvetovalno telo Unije, ki predstavlja civilno družbo, med drugim delodajalce, zaposlene in druge interesne skupine, že več let poziva k celoviti evropski strategiji za starejše. Leta 2023 jo je tudi uradno predlagal. Po mnenju odbora, Evropska unija namreč za obravnavo raznolikih potreb starejših prebivalcev potrebuje usklajen in celovit pristop. V predlogu strategije je navedenih več ključnih področij. Pa si jih poglejmo. Evropski ekonomsko-socialni odbor je uvodoma poudaril, da je treba starejše ljudi opolnomočiti za aktivno sodelovanje v družbi. Poskrbeti je treba za starejšim prijazno okolje in jim omogočiti dostop do digitalnih tehnologij ter sodelovanje v postopkih odločanja na vseh ravneh. Snovalci strategije predlagajo tudi uvedbo integriranih storitev zdravstvenega in socialnega varstva, ki bodo osredotočene na posameznika in prilagojene potrebam starejših. Obenem so pomembni preventivni ukrepi, spodbujanje zdravja in dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev, tudi podpore za duševno zdravje. Eden od ključnih elementov strategije je tudi gospodarska varnost. Evropski ekonomsko-socialni odbor je predlagal več ukrepov za boj proti revščini in socialni izključenosti starejših, na primer ustrezne pokojnine. Starejšim je treba tudi omogočiti, da ostanejo na trgu dela, če to želijo. Pripravljavci strategije so v predlogu poudarili, da je treba starejšim posameznikom omogočiti vseživljenjsko učenje, da se bodo lahko prilagodili na spremembe na trgu dela in tehnološki napredek. Zato je treba spodbujati digitalno pismenost in jim omogočiti dostop do programov usposabljanja. Pri razvoju novih rešitev za podporo starajočega se prebivalstva so raziskave in inovacije ključnega pomena. Evropski ekonomsko-socialni odbor poziva, naj se več vlaga v raziskave na področju staranja, starostjo povezanih bolezni in inovativne tehnologije, ki lahko izboljšajo kakovost življenja starejših. Pomembno področje strategije je tudi medgeneracijska solidarnost, saj lahko medgeneracijsko sodelovanje prispeva k socialni koheziji in medsebojni podpori posameznikov. Eno temeljnih načel strategije je varstvo človekovih pravic in dostojanstva starejših. Zato lahko poskrbimo z bojem proti starizmu, diskriminaciji in zlorabam ter spodbujanjem pravic starejših na vseh področjih življenja. Predlog Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za Evropsko strategijo za starejše je celovit načrt za oblikovanje bolj vključujoče in enakopravne družbe. Evropsko komisijo, Evropski parlament in države članice poziva, naj pri izvajanju strategije sodelujejo in poskrbijo, da bodo potrebe in pravice starejših med prednostnimi nalogami Evropske unije. Evropski parlament si že od nekdaj prizadeva za pravice in dobrobit starejših. Podpira celovit pristop, ki vključuje predloge Evropskega ekonomsko-socialnega odbora ter poziva k tesnejšemu sodelovanju med državami članicami. Poudarja tudi, da starejši pomembno prispevajo k družbi. Kot ekonomsko-socialni odbor si tudi parlament prizadeva za oblikovanje okolja, ki bo za starejše prebivalce Evropske unije bolj vključujoče in spodbudno. Uspešnost strategije bo odvisna od prizadevanj vseh deležnikov, med drugim nacionalnih vlad, organizacij civilne družbe, zasebnega sektorja in starejših samih. S sodelovanjem lahko oblikujemo družbo, ki bo cenila in podpirala svoje starejše člane, se zavedala njihovega prispevka k družbi in skrbela za njihovo dobro počutje. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: Karlsruhe Euroopa noorte auhind antakse noorte projektidele, mis toetavad Euroopa demokraatiat ning edendavad koostööd ja üksteise mõistmist nii Euroopas kui ka laiemalt. Sellega tunnustatakse tööd, mida noored teevad Euroopa ühise identiteedi tugevdamiseks. 2008. aastal loodud auhinda annavad ühiselt välja Euroopa parlament ja Aachenis asuv Karlsruhe rahvusvahelise auhinna sihtasutus. Igal aastal valivad riikide žüriid igast Euroopa Liidu liikmesriigist välja ühe projekti. Liikmesriikide parimad kutsutakse Saksamaal Aachenis toimuvale auhinnatseremooniale, kus Euroopa žürii kuulutab välja kolm parimat projekti. Sel aastal sai esikoha Belgia projekt Ailem, mis on esimene pagulastele ja varjupaigataotlejatele mõeldud keeleõppe rakendus. Rakenduses selgitatakse keeleabil kultuuride vaheliste arusaamatuste tekkepõhjuseid ning täidetakse teadmiste lüngad pagulaste ja neid vastuvõtva riigi vahel. Kasutajad saavad õppida kasulike väljendeid, lugeda keeleõppeks kohandatud tekste ja mängida mänge, samuti omavahel suhelda. Projekti eesmärk on tuua kokku eri tausta, kogemuste ja sotsiaalse staatusega inimesed. Idee sündis 2021. aastal ja projekti motoks sai pagulastelt pagulastele. Teist kohta jäid jagama Leedu projekt Mobiilne kliimamuuseum ja Hollandi projekt Euroopa korrespondent. 2022. aasta mais lõi Leedu sihtasutus Active Youth mobiilse kliimamuuseumi. Nad tahtsid innustada inimesi oma elustiili kliimasõbralikumaks muutma. Muuseum koosneb neljast merekonteinerist, kus käsitletakse nelja teemat. Kliimamuutusi, Euroopa Liidu rohelepet, kestlikku põllumajandust ja tervislikku toitu. Samuti antakse praktilisi näpunäiteid selle kohta, kuidas tarbimist vähendada. Näitus saab hõlpsasti teistes riikides taas luua. Leedu projektiga jagas teist kohta 2022. aastal Hollandis loodud projekt Euroopa korrespondent. See projekt ühendab 140 noort ajakirjanikku üle kogu Euroopa, et luua Euroopale keskenduvat ajakirjanduslikku sisu. Tänu korrespondentide tööle leiavad kodanikud, kes tahavad kiigata oma riigi piirest kaugemale projekti veebisaidilt ja uudiskirjast lugusid kõikjalt Euroopast. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Lisateavet leiate parlamendi veebilehelt.
2: Ich will kuig den Kumore Schaske blien o Heere Hampe Auschwitz. An vlien san, denem ne gruunde chid ne nasjon eentehe an schachtu la fihid de Vienner, ma la et nasjon te kuine chan blien tuil e guine eespertig an ille laschke. Tagen an fakkel Holocaust nu ille laschke on regis, agus kilien se eebert le tinne.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Csengeri Mónika vagyok, az Európai Parlament fordító szolgálatának magyar nyelvi csoportjában dolgozom, interkulturális és nyelvi szakemberként. Munkatársaimmal együtt nap mint nap az Unió mind a 24 hivatalos nyelvére fordítunk. Tehát nem csak a többség által beszélt angolra vagy franciára, hanem írre, máltaira, letre, észtre, szlovénre és más nyelvekre is, mert a demokrácia tisztelete egyben a nyelvi sokszínűség tiszteletét is jelenti. Kell-e attól félniük a kevesek által beszélt nyelvek használóinak, hogy az Európai Unióban háttérbe szorul a nyelvük? Egyáltalán nem. Nagy részben annak köszönhetően, hogy az EU számtalan módon támogatja ezeknek a ritkább nyelveknek az ápolását. Európában több mint 200 nyelvet beszélnek, ezek közül 24 számít hivatalos uniós nyelvnek. Németül, franciául és olaszul sokan tudnak, még az EU határain kívül is. Más nyelveket, például az írt vagy a máltait kevesebben ismerik, de attól még ugyanolyan hivatalos nyelvnek számítanak. Nem a nyelvhasználók számán múlik az értékük. És ez nem véletlen. Az Európai Uniót ugyanis a sokféleségben való egyesülés gondolata hívta életre. Olyannyira uniós alapeszménynek számít, hogy jelmondatául is ezt választotta. Mégpedig azon szilárd meggyőződés alapján, hogy a nyelvi sokszínűség nem korlát, hanem érték, amelyet védeni, ápolni, éltetni kell. Az uniós jogszabályok érvényt is szereznek ennek. Két alapvető jogi szövegben is egyértelműen megjelenik a nyelvi sokszínűség iránti elköteleződés. Először is az Európai Unió alapjogi kartájában, amelynek 22. cikke kimondja, hogy az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget. Másodszor ott áll az Európai Unióról szóló szerződés harmadik cikkében, hogy az Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását. És ezek nem puszta szavak. Jogalapot adnak meg annyi konkrét lépéshez. Ezek alapján született például tanácsi ajánlás a nyelvtanulás támogatására, hogy az uniós polgárok saját anyanyelvükön kívül akár két másik nyelven is tudjanak kommunikálni. A valóságtól elrugaszkodottnak tűnhet ez a törekvés, de mégsem az. Az európaiak szívesen tanulnak nyelveket. Egy 2024-es Euróbarométer felmérés szerint 10-ből 8-an vélik úgy, hogy mindenkinek tudnia kellene legalább egy idegen nyelven. Az Európai Parlament napi működése szintén ékes bizonyíték arra, hogy az unió számára mennyire fontos a nyelvi sokszínűség. ne feledjük, hogy a világ legtöbb nyelven dolgozó parlamentjéről beszélünk. Itt egyenértékű és egyformán fontos mind a 24 hivatalos nyelv. A parlament plenáris ülésein minden felszólalást szimultán tolmácsolnak. Minden jogszabályt le kell fordítani az EU összes hivatalos nyelvére. Csak hogy érzékeltessük, mekkora munka ez, ha egymásra tennénk a parlamenti fordítószolgálat által egy évben lefordított összes dokumentumot, akkora oszlop épülne, mint az Eiffel-torony. A szakmai nyelvhasználók, fordítók és diákok előtt bizonyára nem ismeretlen a JATE, azaz az EU hivatalos többnyelvű terminológiai adatbázisa. Óriási gyűjteményről van szó. 1,2 millió szócikkével és több mint 8 millió terminusával a legnagyobb ilyen adatbázis a világon. Nyelvszerető laikusoknak is ajánljuk. A 24 hivatalos uniós nyelv mellett latin kifejezéseket is tartalmaz. Az Európai Unió nem csak saját intézményein belül támogatja a nyelveket és a többnyelvűséget. Programjai osztálytermekbe, színházakba, könyvtárakba és az online térbe is elérnek, ahol a nyelvek az oktatás, a kultúra és a kreativitás révén kelnek életre. A legtöbben már hallottak az EU diákcsereprogramjáról, az Erasmus Plus-ról, ám nem mindenki tudja, hogy a programon belül több projekt is indult a kevesek által beszélt nyelvek népszerűsítésére. Iskolák, egyetemek és kulturális egyesületek is beszállnak a szervezésükbe. Változatos módszerekkel és eszközökkel igyekeznek bevonni a fiatalokat a nyelvtanulásba, és adnak teret a kisebb közösségeknek nyelvük ápolására. Magyarországon is találunk hasonló programokra példát. A 2020-ban indult Diaszpóra felsőoktatási ösztöndíjprogram keretében évről évre egyre több külföldi fiatal kezdi meg felsőoktatási tanulmányait magyarországi egyetemeken. A fiatal ösztöndíjasok a magyar nyelven és a táncon keresztül fedezhetik fel Magyarországot. A 2-4 hetes nyári egyetemi programok nagyrészt nyelvi és kulturális ismereteik bővítésére alkalmasak. Ha a ritka nyelvek támogatásáról van szó, a WikiWomen is példaértékű kezdeményezés. Ez az Erasmus Plus projekt azt tűzte ki célul, hogy a kevesek által beszélt nyelveken is elérhetővé tesz különböző Wikipédia tartalmakat, ezzel erősítve a digitális műveltséget, a társadalmi szerepvállalást és a nyelvi készségeket. Ennek keretében például írdiákok cikkeket készítettek és töltöttek fel híres nőkről. Nem csak a nemek közötti egyenlőség ügyét segítik ezzel, hanem Írország első számú hivatalos nyelvét is új életre keltik, hiszen az írt ma a népesség viszonylag kis hányada használja napi szinten, és veszélyeztetettnek számít. Vajon mi a közös a Még egy kört mindenkinek című dán filmben, az Atya és a fiú nevében című máltai regényben és a Baltic Sea Forum for Documentaries filmfesztiválban? Mindegyik létrejöttében része volt a Kreatív Európa programnak. A 2021 és 2027 közötti időszakban több mint 2 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező keretprogramot a kulturális és kreatív ágazatok támogatására hozta létre az Európai Unió. Művészeti kezdeményezések széles körének megvalósításához nyújt forrásokat, legyen szó színházról, filmművészetről, fesztiválokról vagy könyvkiadásról, a lényeg a nyelvi és kulturális sokszínűség. Támogatja az irodalmi művek lefordítását és terjesztését, hogy azokat Európa szerte minél többen megismerhessék. 2014 és 2020 között több mint 3500 könyv megjelentetéséhez biztosított forrásokat. A kevesek által beszélt nyelveken írók alkotásai így az országhatárokon túlra szélesebb olvasóközönséghez is eljuthattak. A Kreatív Európa filmek feliratozásához és szinkronizálásához is támogatást nyújt, hogy azok az EU mind a 24 hivatalos nyelvén elérhetők legyenek, és így a kisebb nyelvi közösségek tagjai is megnézhessék őket. Nemzetközi kulturális projekteket és fesztiválokat szintén finanszíroz, ezzel írók, filmrendezők, fordítók és művészek százainak ad lehetőséget a határokon átívelő együttműködésre és új közönségek megszólítására. A Kreatív Európa tehát az EU minden hivatalos nyelvén hozzáférhetővé tesz kulturális tartalmakat és művészeti alkotásokat, még a kevesek által használt nyelveken is. Érdemes feltérképezni az Erasmus Plus és a Kreatív Európa nyújtotta lehetőségeket. Akár nyelvi kisebbség tagja, akár pusztán nyelvszerető valaki egyaránt profitálhat belőlük. Az Európai Parlament többnyelvű webrádió szolgáltatásának munkatársaiként mi is fontosnak tartjuk ezt a törekvést. Ezeket a podcastokat például a magyar mellett a 23 másik hivatalos uniós nyelven is meg lehet hallgatni. Még egy módja a társadalmi befogadás, az akadálymentesség és az egyenlő részvétel előmozdításának. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók többnyelvű webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
4: Le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Une journée pour mettre en avant leur réalisation et promouvoir leurs droits. Une journée pour sensibiliser aux droits reproductifs, à la lutte contre la violence à l'égard des femmes et à l'égalité de genre, qui a toujours été l'une des valeurs fondamentales et l'un des objectifs de l'Union européenne. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Cet épisode porte sur la Journée internationale des droits des femmes et sur la lutte de l'Union européenne en faveur de ces droits.
5: Bien avant la naissance de l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui, les dirigeants européens s'employaient déjà à jeter les bases de l'égalité de genre. La communauté européenne l'a reconnue comme l'une de ses valeurs fondamentales avec la signature des traités de Rome en 1957. Par la suite, l'Union européenne a adopté des lois et des recommandations pour renforcer l'égalité de genre, tout en partageant ses bonnes pratiques et en soutenant financièrement les mesures mises en place par les États membres. Le 28 juin 2023, l'Union européenne a ratifié la Convention d'Istanbul, un outil essentiel pour éradiquer la violence de genre, notamment la violence domestique. Le Parlement européen a toujours été un fervent défenseur du principe d'égalité entre les femmes et les hommes. En 1984, durant sa deuxième législature, il a créé sa commission permanente des droits des femmes. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été publiée en 2000 et dispose que l'égalité de genre doit être garantie sur tous les plans. Le Parlement a également pris des mesures dans des domaines spécifiques pour améliorer la situation dans l'ensemble des pays de l'Union. Voyons plus en détail ce que le Parlement a récemment entrepris en faveur de l'égalité de genre. Tout d'abord dans le domaine du travail.
4: En 1975, le Conseil des communautés européennes a adopté le principe de l'égalité de rémunération pour tous. En pratique, nous n'y sommes pas encore, mais des progrès ont été accomplis. En avril 2022, le Parlement a soutenu une proposition de la Commission sur la transparence des rémunérations. Le texte oblige les entreprises à réduire les différences de rémunération entre les femmes et les hommes qui occupent les mêmes fonctions et à faciliter la comparaison des salaires. Rappelons que dans l'Union, les femmes gagnent en moyenne 13% de moins que les hommes pour le même poste. Le Parlement a aussi adopté des règles pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, pour encourager la participation des femmes dans l'économie numérique et pour combler l'écart numérique entre les femmes et les hommes. En 2019, pour inciter les pères à prendre un congé familial et pour augmenter le taux d'emploi des femmes, l'Union a modifié ses règles sur les congés familiaux et a amélioré la flexibilité des conditions de travail. En juin 2022, le Conseil et le Parlement se sont mis d'accord sur un texte obligeant les sociétés cotées en bourse dans l'Union à respecter l'égalité de genre dans leur conseil d'administration. Tournons-nous maintenant vers le domaine des droits sexuels et reproductifs des femmes.
5: Pour protéger la santé sexuelle et reproductive des femmes, les députés européens veulent garantir l'accès universel à un avortement sûr et légal, ainsi qu'à une contraception de qualité. Ils soutiennent également l'accès à l'éducation sexuelle dans les écoles. En mars 2022, le Parlement a adopté une résolution sur le troisième plan d'action de l'Union européenne en matière d'égalité de genre. Un plan qui vise à promouvoir la santé sexuelle et reproductive et à garantir l'accès aux services adéquats dans tous les pays de l'Union. Voyons pour terminer ce que fait l'Union européenne pour prévenir la violence à l'égard des femmes.
4: En juin 2023, l'Union européenne a ratifié la Convention d'Istanbul sur la violence à l'égard des femmes, 6 ans après sa signature en 2017. Après le vote, la députée européenne et rapporteure chargée du dossier, Arba Kokalari, s'est félicitée de cette victoire. C'est un vote historique. Après 10 ans, le Parlement européen concrétise ses engagements en faveur de la sécurité et de la liberté des femmes. C'est un vote pour ces millions de femmes qui vivent dans la violence, dans l'insécurité, dans la peur. Nous affirmons à présent que l'Europe ne fera preuve d'aucune tolérance en matière de violence à l'égard des femmes et que l'Europe ne sera pas influencée par les campagnes de désinformation russes ou les valeurs anti-européennes. L'adhésion de l'Union à la Convention d'Istanbul signifie que les 5 pays de l'Union qui ont signé la Convention mais ne l'ont pas encore ratifiée devront la mettre en œuvre et la respecter. Ces pays sont la Bulgarie, la Hongrie, la Lituanie, la Slovaquie et la Tchéquie. La Convention est entrée en vigueur le 1er octobre 2023.
5: La violence contre les femmes et les filles est l'une des formes de violence les plus communes au monde. Dans l'Union européenne, une femme sur 3 a déjà subi des violences physiques ou sexuelles. Une femme sur 2 a déjà été victime de harcèlement sexuel et une femme sur 20 a déjà été violée. En dehors de l'Union européenne, le Parlement suit également la situation de près. Par exemple, en Afghanistan et en Iran, où les femmes sont privées de leurs droits fondamentaux et vivent sous la menace constante des violences. Les députés ont aussi demandé l'éradication des mutilations génitales féminines partout dans le monde. Malgré ces avancées, 70 ans après la signature des traités de Rome, il reste encore beaucoup à faire. Mais l'Union européenne travaille d'arrache-pied pour faire de l'égalité de genre une réalité.
4: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
6: Dois Sakharov, Sirches Mointorokta, Fehefeh Koig. Siad na hirishori andrej poktsobot on Melarush agus mitsia amagloblele on shorsha at Tabri Zoom buitori gos Sakharov smi torakta the parliament na horpa fehefe koig is hirishor screen or ashti agus blagara on mionlok polnok savelarush e andrej poktsobot ata ahanta asakhaina eremus aglexander lukashenko agus is figure shumlok e sastrakelt son na Saoirse agus an déan leathais sa tír. Cuníoch é in fé haon gearc pean réith 8 mlíana ar díor an Pharlaiment arís agus arís eile go saoil fi saor láithreach é. Saoirse seoir seoirseach agus stiúrthóir meán ar líne í Mitsia Amagloblele. Cuníoch í i fé cúig as páirt a ghlacha in agóid frithriáltais agus cuireadh a bríosúnaí ar feadh gáib líon ar chúis na polaitiúla. An chéad frasarúnach polaitiúil buinen sa tórse ó neasplachas agus trodra ar san Saoirse cainte is siombal de chlúiseacht agóide ar san an déan leathais sa tórse í anois a chur na guinemh Réimeas Bhreangnlóid na Saoirse tar éis dheirefóir 2024. Buíod an dá chréamhchomóirí eile Mic léinn herbiocha agus irisiori agus ibrithe sa Phalestín, an inadú ag sindacát irisóirí na Palestína an Corán dearg agus gníomhreacht faoisimh agus ibrach na náisiún aontaithe do dhídanthe Palestínacha. Cuireadh Dúis Sacrov ar bun i 1988 chun na más a léirú do dhaoine aonair agus deagraíochtaí a chosnaíonn cearta duine agus saoirse bunúsacha. Tá sé ainmnithe in onóir André Sacharov, fisicór agus aseantór polaitiúil sóvéadach, agus tá 20 mil euro sa dúiscéiste.